Szumbil Emőke és Gyarmati Éva bábszínészek számoltak be. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kézláb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki 0. nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már 5 belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 3 napos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még 1 napos volt a fesztivál, tavaly már 2 naposra bővült, idén pedig 3 napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a Békés Csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki napaféle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában 2 színpadon félórás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután 5:30-tól egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig 5 helyszínen szól a zene. A Korzó téren az Octopus Clubnál, a Bonita Bistrónál, a Borozónál, a Félegyházi Piknikségnél és a Művész Kávéháznál. A zenekarok pénteken 17 órától, szombaton pedig 14 óra után nem sokkal kezdik a fellépéseket, és szombaton 20 óráig tartanak a koncertek. A fesztivál záró eseményét szombaton este 8-tól rendezik, ahol többek között fellép a Békés Csabai Kádár Kolos is, aki korábban a Dal című műsorban szerepelt. A közönség idén szavazhat is a kedvenc zenekarára, aki vásárol valamelyik belvárosi üzletben vagy vendéglátóhelyen pengetőt kap, amelyet a zenekaroknál kihelyezett gitártokokba dobhat. A legtöbb pengetőt gyűjtő formáció nyeri a közönségdíjat, emellett 5 tagú zsűri is értékeli a produkciókat.

0: bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek, ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is hasznosítani lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a többnapos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fióka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3 napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős emberek versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak, emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra után térnek majd vissza a repülőtérre. 14-én vasárnap délután 4 órától Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd látványos légi bemutatót a repülőtér légterében. A szervezők előre figyelmeztetik a környéken élőket és látogatókat, hogy a program idején a megszokottnál jóval nagyobb zajterhelésre kell számítani. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Nyílt napot tartottak a Mentor iskola kertben Békés Csabán. Gyermek jóléti ügyek és lakás koncepció is volt a közgyűlés fókuszában. Töretlen az érdeklődés a Békés Csabai vulkánsíld állásai iránt. Rendőrségi intézkedések sorozata zajlott Békés vármegyében. Már is mondom a részleteket. Az Országos Iskolakert Fejlesztési Program részeként kedden Mentor Iskolakerti nyílt napot rendeztek a Békés Csabai Erzsébethelyi Általános Iskolában. A Madách utcai országosan is elismert iskolakertben az elmúlt években számos jó gyakorlatot alakítottak ki. Petri Hajnalka, az intézmény igazgatója, közöntőjében hangsúlyozta, hogy az iskolakert számukra jóval több, mint gondozott ágyások sora vagy egy zöld udvari terület. Elmondta, hogy ez egy élő tanulási tér és közösségi helyszín, ahol a gyerekek nem csak növényeket nevelnek, hanem türelmet, felelősséget, együttműködést és környezettudatos szemléletet is elsajátítanak. Kiemelte, különösen büszkék arra, hogy a Madách utcai fűszerkerttel 2024-ben sikeresen pályáztak az országos mentor iskolakert tagságra, amelynek köszönhetően 1 millió forint értékben vásárolhattak eszközöket a kert fejlesztéséhez és a programok megvalósításához. Hozzátette, a pályázat részeként vállalták, hogy mentoriskolaként évente több bemutató alkalmat is szerveznek. Úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy a jó gyakorlatokat érdemes megosztani, és öröm számukra, hogy az elmúlt időszakban kialakított módszereik az Iskola Kertért Alapítvány mentorprogramjának szakmai anyagában is megjelentek. A nyílt nap célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok találkozzanak, inspirálódjanak és tapasztalatot cseréljenek. A program során bemutatták az iskola 2022 óta működő Paradicsom projektjét Lehockiné Megyik Erika vezetésével, majd Kovácsné Szatyin Ildikó, az iskolakert vezetője tartott szakmai előadást. A nap végén közösen bejárták a Madách utcai fűszerkertet, ahol az ott termesztett növényekből készült finomságokat is megkóstolhatták. A keddi sajtótájékoztatón Varga Tamás alpolgármester és Juhász István frakcióvezető értékelte a május 21-i közgyűlés döntéseit. A tanácskozáson kiemelten foglalkoztak a gyermekjóléti kérdésekkel és a város lakás koncepciójával. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a csütörtöki közgyűlés napirendi pontjai közül 7 is közvetlenül vagy közvetetten érintette a fiatalokat. Ide sorolta a gyermekvédelmi döntéseket, az új jaminai óvoda megnyitását és a közétkeztetés témáját is. Kiemelte, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámoló az ülés egyik legfontosabb pontja volt, amelyhez külön előterjesztésként kapcsolódott a nyári napközis tábor ügye. Hangsúlyozta, hogy a város önerőből 5 héten át 2 helyszínen, Jaminában, az Erzsébethelyi Általános Iskolában, valamint a Lencsési lakótelepen, a Lencsési Általános Iskolában biztosít tábori ellátást és programokat. Úgy fogalmazott, ez komoly segítség a családoknak és a gyerekek számára is nagy élmény, amit az előző évek tapasztalatai is igazolnak. A statisztikák szerint több mint 1000 gyermek vehet részt a táborokban, hetente 200-250 fiatal látogatja azokat. Pedagógusok, szociális segítők, meghívott vendégek, sport és kulturális szervezetek gondoskodnak a programokról, és van olyan gyermek, aki mind az 5 héten részt vesz. Hozzátette, hogy sok fiatal már most nagyon várja az idei tábort. Juhász István frakcióvezető a város önkormányzati lakásainak helyzetét emelte ki, aki elmondta, hogy az önkormányzat kiemelten foglalkozik a lakások gazdálkodásával, kiutalásával, bérleti jogviszonyok létrehozásával és szabályzásával, mind bizottsági, mind közgyűlési szinten. Felidézte, hogy már az előző 5 évben is készült lakáskoncepció, amely a lakásgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok alapelveit határozza meg. A május 21-i közgyűlésen az illetékes bizottság új előterjesztését tárgyalták, amelyet a testület egyhangulag fogadott el. Békés Csaba jelenleg 504 önkormányzati lakással rendelkezik, ezek közel harmadát szociális alapon kaphatják meg a rászorulók. A frakcióvezető hangsúlyozta, fontos, hogy előre tervezzenek, és a lakások jogcímei az igényekhez igazodjanak, valamint, hogy az állomány megfelelő minőségben álljon a bérlők rendelkezésére. Hozzátette, cél az is, hogy minél kevesebb lakás álljon üresen, és azok is a lehető legrövidebb ideig.

0: Óriási az érdeklődés a Vokálsild Hungary Békés Csabai álláshelyei iránt. Eddig mintegy 1700 önéletrajz érkezett a céghez, és több nagyvárosból is sikerült szakembereket hazacsábítani. A vállalat április elején tette le új üzemének alapkövét, amely a szingapúri anyacég ultramagas hőmérsékletnek ellenálló szigetelő anyagainak gyártására épül, és 2500 új munkahelyet teremt majd a városban. Dr. Takács Árpád országgyűlési képviselő friss videóban számolt be a beruházás előre haladásáról. A felvételben Komjati Lóránt, a Vokálsild Hungary ügyvezetője arról beszélt, a Békés Csabai toborzás rendkívül sikeres és a vártnál is nagyobb az érdeklődés. Elmondta, hogy több helyi kötődésű szakembert is sikerült visszacsábítani Budapestről, Szegedről és Debrecenből. Hozzátette, hogy a beérkezett 1700 önéletrajz mind magyar állampolgároktól érkezett, és a jövőben is rájuk kívánnak építeni. Felidézte, hogy az első Békés Csabai állásbörze a várakozásokat is felülmúlta. Mint fogalmazott, nem számítottak ekkora érdeklődésre, és arra sem, hogy 3 tájékoztatót kell majd tartaniuk. Kiemelte, hogy örömmel látják, hogy a betanított munkásoktól a karbantartókon és minőség ellenőrökön át egészen a mérnökökig és felsővezetőkig a teljes munkavállalói kör képviseltette magát. A videóban elhangzott az is, hogy a kínai nyelvtudás mindössze egyetlen pozícióhoz szükséges, annak a szakembernek kell beszélnie a nyelvet, aki az építési projektet vezeti majd. Komjati Lóránt megerősítette, a beruházás üteme tartható. Az új gyárcsarnok tervezése folyamatban van, a munkát magyar cég végzi. A csarnok külső híjáról már látványtervek is készültek, a belső kialakítás, a gépészet és a bekötések tervezése pedig jelenleg is zajlik. A létesítmény 20-25 ezer négyzetméteres lesz. A május 21 és 25-e közötti időszakban több alkalommal is intézkedniük kellett a Békés vármegyei rendőröknek. A bűnügyi esetek között erőszakos összetűzések, kirakatbetörés, eltiltás hatálya alatti ittas vezetés és kábítószeres jármű önkényes elvétel is szerepelt. Május 22-én este Orosházán egy menet közben lévő autóban 2 férfi veszett össze. Az ittas utas bántalmazta a sofőrt, majd amikor az autós egy benzinkútnál megállt, a vita továbbfajult, és kölcsönösen bántalmazták egymást. Mindketten csonttörést és más súlyos sérüléseket szenvedtek. Az orosházi rendőrkapitányság mindkét férfi ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást, és vizsgálják a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény lehetőségét is. Ugyanezen a napon este 3:46-kor Kunágotán egy személyautót vezető férfit állítottak meg a rendőrök. A helyszíni és a hitelesített alkoholmérés is pozitív lett. Kiderült, hogy a sofőrt korábbi ittas vezetése miatt 2028. februárjáig eltiltották a járművezetéstől. A férfit őrizetbe vették, ellene ittas járművezetés és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt indult eljárás. 22-én este Békésen a Pusztaszeri utcában 2 férfi korábbi sérelmek miatt verekedett össze, itt az egyikük sérült meg, mindkettőjük ellen garázdaság vétsége miatt folyik az eljárás. Május 25-én este Békés Csabán az Andrássy úton 2 ittas férfi verekedett össze. A dulakodás során egyikük nekilökte a másikat egy üzlet kirakatának, amely betört, a meglökött férfi pedig megsérült. Az elkövető ellen szintén garázdaság vétsége miatt indult büntető eljárás.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Tóth Péter bírósári díjas és junior prima díjas zongoraművész lesz, aki Csontos Józsefnél kezdett zongorázni tanulni a Békés Csabai Zeneiskolában, tavaly pedig a világ legikonikusabb koncertpalotájában, a New York-i Carnegie Hall-ban adott önálló koncertet Liszt Ferenc műveiből. Már azelőtt sikeres művésszé vált, hogy átvette volna okleveles zongoraművészi diplomáját a Zeneakadémián. Számos Liszt Ferenc nevével fémjelzett nemzetközi zongoraversenyt nyert Budapesttől Los Angelesig, 2013-ban pedig megnyerte az amerikai Paderewski nemzetközi zongoraversenyt. 2015-ben a zenetudományok doktora lett a Texasi Egyetemen Austinban. Világszerte fellépései vannak, New Jersey-ben él. Beszélgetünk pályakezdésről, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, szerzői szándékról és interpretációról, de az is kiderül, mitől különleges a magyar közönség. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, és a magyar zenei élet egyik kiválóságát láthatom vendégül, aki 2000-ben megnyerte a Weimari Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyt, 2001-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyen kapott első díjat. Azóta számos versenyt megnyerve korosztálya egyik legjelentősebb Liszt előadójává vált. 2010-ben Los Angelesben is diadalmaskodott a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyen, majd 2013-ban megnyerte az amerikai Paderewski zongora versenyt. Tavaly a koncerttermek templomaként számon tartott Carnegie Hallban adott hatalmas sikerű koncertet. A vendégem Tóth Péter, Bíró Sári díjas és Junior Prima díjas zongoraművész, pontosabban dr. Tóth Péter, mivel a Texasi Egyetemen a zenetudományok doktora lett. Köszöntelek a stúdióban, Peti, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Hát én köszönöm a meghívásotokat, és hát ezúton is szeretném szeretettel köszönteni a kedves rádióhallgatókat.
1: Milyen érzés volt a Carnegie Hall színpadán állni, ott előadást tartani?
2: Nagyon jó érzés volt, de ugyanakkor enyhén fogalmazva izgalmas, tehát azért nem minden nap lép fel az ember a Carnegie Hallban. Nekem ez volt az első alkalom, és nagyon nehéz szavakkal kifejezni azt az izgalmat, ami ezt a koncertet megelőzte. Nyilván rengeteget készültem rá, és én úgy éreztem, hogy jól sikerült, és elég nagy sikere volt. Fantasztikus érzés volt.
1: A zenekritikusok is ezt erősítették meg, hiszen nagyon magasztalták az előadásodat. Hogyan kerültél a Liszt művekkel, illetve a Liszt életművel kapcsolatba? Sok más zeneszerző is nagyon kiváló és izgalmas darabokat írt, gondolok itt akár a klasszika vagy a romantika időszakára. Mi volt az a momentum, ami miatt Liszt Ferenc mellett döntöttél?
2: Hát igazából, akkor menjünk vissza egy picit az időben, tehát én a mesteri fokozatot azt a Zeneakadémián végeztem el. 2008-ban volt a diplomám, és igazából én már, hát ha jól emlékszem, 97-ben volt a felvételi a Zeneakadémiára. Van egy különleges fiatal tehetségeknek külön egy ilyen előkészítő tagozat, amire én felvételiztem 97-ben, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag én 97-től egészen 2008-ig a Zeneakadémiának a növendéke voltam. Először, mint különleges tehetség osztályában járó hallgató, és később pedig, mint úgymond, mint egy hagyományos, normális zeneakadémiai hallgató, ugye, az érettségi után. Tehát ez az előkészítő tagozat, ez 18 éves korig van, és amikor betöltöttem a 18. évemet, onnantól rendes zeneakadémiai hallgató lettem. Tehát gyakorlatilag több mint 10 évig jártam a Zeneakadémiára, és ott egy nagyon nagy hagyománya volt, meg szerintem még van is annak, hogy azért sok Lisztet játszanak ott a hallgatók. Tehát én is rengeteg Lisztet játszottam a zeneakadémiai évek során, és ez már eleve a kezdetektől meghatározta azt, hogy én, hát nem mondanám azt, hogy kimondottan Liszt előadó vagyok, mert más szerzőktől is szoktam műveket játszani, de ez azért elég erősen meghatározta a pályámat, és aztán később jöttek a versenyek, de hát azok is Liszt versenyek voltak, tehát
1: így van, és számos Liszt versenyt nyertél meg, és végül is tavaly a Carnegie Hallban is Liszt életművel adtál elő nagyon izgalmas darabokat.
2: Így van, tehát volt ott egy Weimari Liszt verseny, amit már említettél, aztán Budapesten is volt egy Liszt verseny 2001-ben, majd 2010-ben volt egy Los Angeles-i Liszt verseny, tehát ezek mind Liszt versenyek voltak, tehát ezek is megerősítettek abban, hogy
1: jó az irány,
2: de ugyanakkor én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy én nem tartom magamat feltétlenül Liszt előadónak. Én ugyanúgy szeretek például Brahmsot játszani, Schubertet játszani, Chopint játszani, tehát főleg a 19. századi romantika az, amit nagy szeretettel játszom. Például néhány napja volt egy koncertem Cegléden, Orosházán is, és ott is nem csak Lisztet, hanem Chopin és Brahms műveit is játszottam. Tehát ezt mindig azért szoktam hangsúlyozni, hogy ne legyek beskatujázva, mint egy zeneszerzős zongorista, hanem tehát azért több zeneszerzős.
1: Nem ez volt a szándékom, csak tényleg az életútból eddig a számtalan Liszt versenynek a megnyerése mellett számos olyan előadást tűnik ki, ahol a repertoár jellemzően Liszt művekből állt. Tehát igazából ezért mondtam, de magam is hallottam tőled más előadókat, és azokat is ugyanazzal a szenvedéllyel adtad elő, tehát semmiképpen nem szeretnélek kifejezetten Liszt Ferenchez kötni, hanem mondjuk, hogy a klasszikus zeneművészet, illetve a romantika időszakához, de akkor főleg a romantikához.
2: Igen.
1: Az amerikai Liszt társasággal is kapcsolatba kerültél?
2: Igen. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, ami megerősíti ezt a Liszthez való kötődésemet. Sajnos évszámokban nem vagyok a legjobb, de ha jól emlékszem, 2011-ben azóta vagyok tagja ennek az amerikai Liszt társaságnak, tehát már ez is több mint 10 éve, és igyekszem minden évben részt venni ennek a társaságnak az éves konferenciáján. Ez úgy szokott zajlani, hogy minden évben másik államban van ez a konferencia, és akkor itt összegyűlnek különböző egyetemeknek a zongoratanárai, akik nagy lisztimádók, és ez gyakorlatilag egy fantasztikus 3-4 nap szokott mindig lenni minden évben. Nem csak koncertek vannak, hanem előadások is, és például idén is részt vettem rajta, nagyon jó volt.
1: És akkor, amikor mondjuk nem előadsz, hanem zenét hallgatsz, akkor kik azok az előadók, akiket előszeretettel szoktál hallgatni?
2: Hát igazából, hogyha a régiek közül kell említenem, akkor én nagyon szeretem például Horowitzot. Nem mindenben, tehát azért mondjuk főleg tőle hát romantikusokat szoktam hallgani. Hát főleg azt játszott, tehát romantikusokat, de Richtert is megemlíthetem. A kevésbé régi generáció volt, tehát megemlíthetem például Christian Zimmermannt, akit nagyon szeretek, Murray Peráját, szintén nagyon, és a fiatalabb generációból pedig hát talán Daniil Trifonov, aki szívemhez legközelebb áll, de hát ő nagyon fiatal, hát azt hiszem most van a 20-as éveiben, ha jól emlékszem, tehát egy elképesztő nagy tehetségnek tartom.
1: Más mondjuk egy 20 éves zongoristának a teljesítménye, mint mondjuk egy idősebbé, tehát azért változik, érettebbé válik. Te magad mondtad például, visszatérek Lisztre, hogy mennyire dinamikusak és újszerűek a fiatalkori munkái, míg az idősebbek azok szinte majd, hogy nem minimalisták a nagy letisztultság miatt.
2: Így van. Igen, tehát Liszt én szerintem a zene történetnek az egyik legérdekesebb alakja volt.
1: Nem véletlenül kedvelik tényleg az egész világon, és világszerte vannak Liszt versenyek, ahogy ugye a te pályafutásodból is megtudhatjuk.
2: Így van. Mindig szoktam mondani, hogy Lisztet lehet szeretni, lehet nem szeretni, de egy biztos, hogy elképesztően érdekes és színes egyénisége volt a 19. századi zenetörténetnek. Pont azért, amit említettél például, hogy ugye a fiatalabb művei, tehát amit fiatalabb korában írt, azok ugye főleg virtuózabbak, kevésbé mélyek, de aztán 40 éves kora körül ugye volt az életében egy változás, és volt neki ez az időszaka, amikor ilyen nagyon komoly és nagyszabású zongora műveket kezdett el írni, például a Hámor szonáta, és aztán jött neki a kései időszaka, ami hát egy teljesen más fajta zene. Tehát, hogyha az ember meghallgatja például ezeket a műveket, és mondjuk nem ismeri őket, akkor nem gondolná, hogy ezek Liszt művek, mert annyira másak, tehát rendkívül letisztultak, és tényleg, ahogy mondtad, minimalista, tehát abból a szempontból, hogy gyakorlatilag pár hangból áll az egész, és teljesen kerüli a virtuózítást és a színpadiasságot. Tehát
1: el lehet mondani, hogy jellemzően minél fiatalabb egy zongora művész vagy egy zeneszerző, annál inkább hajlamos a virtuózitásra, és aztán, ahogy halad előre ugye az életében, úgy válik egyre inkább letisztultabbá a művészete, és akkor már kevésbé a virtuózitás van előtérben, hanem komolyabb hangvételű és akár minimalistább műveknek az alkotása.
2: Igen, szerintem ez így általánosságban megfigyelhető, bár azért vannak kivételek. Például, hát ugye az előbb említettem Daniel Trifonovot, ő nem csak virtuóz műveket ad elő, azt is szokott, de vannak neki nagyon komoly, mély interpretációi olyan darabokról is, amelyek nem virtuózak, hanem pont, hogy inkább ezek az elmélyültebb jellegű művek, és egyébként, hogyha csak például magamra gondolok, akkor hát visszaemlékszem, én ezeket a Liszt öregkori műveket már hát legalább 20 éve játszom. Tehát valami miatt engem ezek már a 20-as éveimben is megfogtak, sőt, még korábban igazából. Tehát én is az a fajta zongorista vagyok talán, akit már így korábban megfogtak ezek a mély darabok.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan befolyásolta az életét, hogy csak később kezdett zongorázni, illetve hogy lehet-e korhűen előadni több száz éve íródott zeneműveket.

0: Start Rádió.
1: A zeneiskolában Békés Csabán Csontos Józsefnél kezdtél el tanulni. 11 éves voltál, amikor zongorázni tanultál. Akkor hogy tűnt ez? Előnynek tűnt, vagy pedig hátránynak? Hiszen jellemzően ennél fiatalabb korban szokták elkezdeni a zongoratanítást, ellenben a karriered azt mutatja, hogy talán ez sikeresebb koncepció, ez a későbbi kezdés. Mi erről a véleményed, és mi volt a tapasztalatod?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és én úgy gondolom, hogy ahogy ez lezajlott, az jó. Tehát annak úgy kellett lezajlania. Tehát szerintem ez így teljesen rendben volt, hogy én 11 évesen kezdtem, ami egyébként valóban késői kezdésnek számít, de sokszor gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk 5 évesen kezdem el. Lehet, hogy megutáltam volna például a zongorázást, mert mondjuk egy 5 éves gyereknek nem feltétlenül okoz olyan szintű örömöt a zongorázás, meg az, hogy ugye napi szinten kell gyakorolni. Tehát 11 évesen már elég érett voltam ahhoz, hogy fölfogjam azt, hogy mennyire fontos napi szinten gyakorolni, és ez örömet is okozott. Nyilván nem mindig, tehát azért még gyerek voltam nyilván, ugye 11 évesen, tehát nekem is azért voltak olyan időszakaim, amikor nem szívesen gyakoroltam annyit, de erre így mindig azért gondolok, hogy szerintem jó volt ez így, tehát 5-6 évesen szerintem nem biztos, hogy így alakult volna.
1: És most milyen gyakran szoktál gyakorolni?
2: Hát, hogyha készülök valami koncertre, akkor azért napi szinten szoktam, tehát legalább igyekszem azért 3-4 órát legyakorolni, és hát attól függ igazából. Nyáron azért szoktam így lazítani, mondjuk van olyan, hogy néhány napig nem nyúlok a hangszerhez, ami szerintem egyébként normális, és valahogy van neki egy pozitív hatása is. Tehát szoktam érezni, hogyha mondjuk nem ülök a hangszerhez mondjuk 3-4 napig, és utána leülök, akkor sokszor még jobban mennek a dolgok. Tehát ez általában így szokott zajlani.
1: A Zeneakadémián kik voltak azok a tanárok, akik meghatározóak voltak számodra?
2: Hát mindenképpen meg szeretném említeni Nádor György tanárurat, Réti Balázs tanárurat, Bihari László tanárurat, tehát ők hárman voltak a Zeneakadémián, akik engem tanítottak. Emellett még szeretném megemlíteni például Kovács Sándor tanárurat, aki ugyan nem zongorára tanított, de zenetörténetre viszont igen, és fantasztikus előadásai voltak, még a mai napig emlékszem rá.
1: Jól gondolom, hogy a zenetörténet az kedvet csinál ahhoz, hogy egy-egy zeneszerzőnek a műveit jobban megismert, sőt, játszani is elkezd.
2: Így van, ezt abszolút jól gondolod, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember azért valamennyire legyen képben így azokról a darabokról, amiket előad.
1: Milyen környezetben írta a szerző,
2: pontosan,
1: milyen igen. Örömök, milyen problémák, mi foglalkoztatta, és hát milyen volt a korabeli társadalom.
2: Igen, tehát ez nagyon fontos.
1: Amikor előadsz egy darabot, akkor gondolatban megpróbálod a szerzőnek a korát elképzelni, vagy te akkor a saját korodban vagy, csak magát a zeneművet megpróbálod magadévá tenni, és úgy interpretálod.
2: Nagyon jó a kérdés, ismét nagyon érdekes kérdés, hiszen az a probléma, illetve nem tudom, hogy ez probléma-e, hogy olyan darabokat játszunk, melyek ugye több száz évvel ezelőtt íródtak, tehát egy teljesen más korban mások voltak a hangszerek is, és igazából én úgy gondolom, hogy nem lehet ezeket a műveket korhűen előadni a mai korban. Hát ugye vannak ezek a historikus vonalak, például ugye korabeli hangszereken játszanak műveket, de a hallgatóság az nem korabeli. Tehát az ugye tehát 2023-ban vagyunk, tehát egyszerűen más a hatása, én úgy gondolom. És ezért ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván annak is megvan a maga létjogosultsága, tehát én most ezzel nem szeretném a historikus zenészeket bántani. Én nagyon tisztelem őket egyébként, és abszolút megvan annak is a létjogosultsága, annak a vonalnak, de én mindig úgy gondoltam, hogy például, ha már lehetőség van arra, hogy egy fantasztikus, modern zongorán játszhassunk, akkor szerintem azt a lehetőséget meg kell ragadni. Tehát, hogyha összehasonlítok például egy modern zongorát, mondjuk egy csembalóval például, ami ugye például Bach idejében ugye egy nagyon népszerű hangszer volt, és most tényleg, tehát ezzel nem szeretném megsérteni a csembalistákat, mert én úgy gondolom, hogy ez ízlés kérdése is egyébként, de én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerűen több a lehetőség egy modern zongorán, mint egy csembalón.
1: Alapvetően gyorsabb is.
2: Igen, és tehát például az egy óriási dolog, hogy dinamikát lehet rajta játszani, tehát ami ugye annyit jelent, hogy lehet hangosan, lehet halkan játszani, például egy csembalón ezt nem lehet megoldani, mert ott egy dinamika van, tehát hiába ütöm le azt az adott billentyűt hangosabb, erősebben, az úgy nem fog hangosabban megszólalni. És én úgy gondolom, hogy ez azért egy nagy előny, tehát a modern zongorát nézve, hogy ez lehetséges egy modern zongorán például dinamikát játszani. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem. Tehát én például Bachot is modern zongorán adok elő, mert én úgy gondolom, hogy sokkal színesebben lehet előadni egy Bachot is akár.
1: Gazdagabb hangzást tudsz előállítani egy modernebb zongorával. Ugye ezek a mostani zongorák úgy nagyjából 130 éve ilyenek, ha jól számolom.
2: Igen,
1: és
2: így
1: ez
2: van.
1: A 88 billentyűs felosztás is nagyjából igen. Ennyi idős.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül az elmúlt 100 évben is azért gyártottak olyan zongorákat, amiknek a billentyűs száma ettől eltért. Olyankor mi történik, amikor mondjuk egy ilyen zongorához odaülsz? Ez zavaró?
2: Zavaró, de hál' Istennek nem sokszor fordul elő. Tehát gyakorlatilag a leggyakoribb eset az, amikor a legutolsó oktávban hiányzik három hang. Tehát nem C-ig van, hanem csak A-ig. Tehát a B, a H meg a C az hiányzik. De az is zavaró tud lenni, annak ellenére, hogy csak három hangról van szó.
1: Van valamilyen technikád
2: ilyenkor? Próbálok nem oda koncentrálni, tehát nem figyelek oda arra a részre nagyon. Mondjuk az a szerencse, hogy azért a legtöbb darabban azért nem kell olyan magasan zongorázni, bár lisztművekben azért előfordul, hogy akár ott az utolsó oktávban egy át kell játszani, sőt, azt hiszem, ha jól emlékszem, van olyan darab is, ahol hát kell, tehát azt például nem lehetne eljátszani egy ilyen zongorán.
1: És akkor ezt kimaradna ebben Igen. Az esetben.
0: Mi a szerzői szándék? Milyen érzelmek derülnek ki a kottaképből? És mikor kezd egy zenész interpretálni? Rövid szünet után megtudhatják a Tóth Péter zongoraművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Amikor egy jelentős zongoraművész fellép valahol koncerttermekben, hangversenytermekben, vagy akár operaházakban, akkor jellemzően több zongorát szoktak felkínálni neki, és az adott zongorának a hangzása alapján el tudja dönteni azt, hogy az ő személyiségének melyik felel meg a legjobban. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Peti, illetve hogy volt ez a Carnegie Hallban?
2: A Carnegie Hallban ott nem volt lehetőségem arra, hogy zongorát válasszak, de egyébként ez egyáltalán nem volt probléma, hiszen fantasztikus volt a zongora, amit oda kiraktak nekem a színpadra. De volt más olyan koncert máshol, ahol kitettek három zongorát, és mondták, hogy nyugodtan próbáljam ki mind a hármat, és válasszam ki azt, amelyik nekem legszimpatikusabb. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, melyik a jobb. Az, hogyha nincs lehetőség arra, vagy hogyha van. Mert sokszor előfordul az, hogy az ember kiválasztja mondjuk három zongora közül, csak aztán elkezd rajta gondolkodni az ember, hogy biztos, hogy jót választottam. És ez mondjuk egyfajta problémát jelenthet így pszichésen esetleg, hogy lehet, hogy nem is azt kellett volna választani. Én általában nem csinálok problémát abból, hogyha nem lehet választani, mert akkor az van, és abból kell kihozni a legjobbat.
1: De hogyha mondjuk mégis választási lehetőség van, akkor az alapján döntesz, hogy te hogyan adnád elő a darabot, vagy pedig, hogy mi volt a szerzői szándék? Tehát ugye konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk te a keményebb, vagy a puhább hangzást szereted, a lassabb, vagy a gyorsabb zongorákat, mert hogyha mérnöki pontosággal elkészít egy modern zongoragyár egy zongorát, illetve hát többet, és gyakorlatilag milliméter pontossággal minden megegyezik, akkor sem fog ugyanúgy szólni a két zongora, mert természetes anyagokat használnak benne, és akkor ez a hangzásban megmutatkozik.
2: Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot én mindenképpen megpróbálom ötvözni. Tehát amikor választásra kerül sor, akkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy az adott szerzőnek mi volt a szándéka, és tehát én azért mindig megpróbálom a különböző zongora műveket úgy előadni, hogy kotta hűen, és figyelembe véve a zeneszerzői szándékot, de ugyanakkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy tehát az én saját előadói, hogy mondjam, interpretációmat, mert és ez megint csak egy érdekes kérdés, ugye, hogy lehet-e egy művet egyáltalán 100%-osan úgy előadni, ahogy azt az adott szerző elképzelte? Én szerintem egyébként nem.
1: Különösen azért sem, mert hogy azok a technikai vívmányok, amikkel ugye rögzíteni lehet ezeket a műveket, azok akkor nem álltak rendelkezésre.
2: Pontosan így van, és én úgy gondolom, hogy amikor az ember kinyitja a kottát és elkezd tanulni egy új darabot, már az első perctől kezdve interpretál. Hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk Beethoven például, most csak egy példát mondok, a 19. század elején, hogy ő pontosan hogyan képzelte el ezt a darabot. Ezt igazából nem tudhatjuk. Én ezt mindig mondom, hogy a kotta kép a maga fekete-fehér vonalaival és hangjegyeivel gyakorlatilag egy nagyon szegényes lenyomata annak, hogy valójában a szerző mit is akart. És itt jön be az interpretáció, tehát hozzáadjuk a saját elképzeléseinket, mert anélkül gyakorlatilag egy komputerbe be tudnánk programozni a kottát, és a komputer eljátszaná tökéletesen, csak hát ugye az nem olyan. Tehát az valószínűleg nem okozna élményt a hallgatónak.
1: Igen, mert ehhez mindenképpen kell az emberi jelenlét.
2: Így van.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanazt a darabot a szerzői utasítások ellenére is teljesen különbözően lehet eljátszani, hiszen ha mondjuk az az utasítás, hogy ezt lassan kell játszani, nem tudjuk, hogy mihez képest, és hogy mennyire lassan. Ebben vannak-e esetleg valamiféle viszonyítási alapok? Amikor megtanulsz egy darabot, akkor van-e valami mankó, hogy úgy mondjam, a kottán kívül? vagy ilyenkor érdemes esetleg a zeneszerzőnek a munkásságával és az életével minél szorosabban megismerkedni, mert az esetleg adhat valamiféle támpontot.
2: Igen. Hát mindenképpen adhat, én úgy gondolom, az nagyon fontos, hogyha az ember megismerkedik a zeneszerzőnek a hátterével, és hogy akkor például, amikor az adott darabot komponálta, hogy mi volt a előadói gyakorlat, hogy úgy mondjam. De az is fontos szerintem, tehát például ugye, hogyha megnézzük ezeket a kottákat, például vannak jelzések, allegro például, vagy allegretto, ugye ezek ilyen olasz tempójelzések, amik hát ugye annyit jelentenek, például allegro, ugye gyors, vidám, na de hát ugye mihez képes gyors? Ugye ezt nem tudhatjuk, viszont én úgy gondolom, és ami nagyon fontos, hogy ezek a jelzések, ezek a tempójelzések soha nem csak tempót jeleznek, hanem karaktert, érzetet. Tehát például az allegro, mint szó, az nem csak azt jelenti, hogy gyors, hanem azt is jelenti, hogy vidám. És ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy egy vidám dolog, vidám karakter, akkor nyilván ott azért már be tudja szűkíteni egy picit a tempót is, mert akkor nyilván nem egy vontatott valami, hanem akkor az adott darabhoz mérten hozzá lehet igazítani a tempót olyan mértékben, hogy akkor az a darab, vagy az a zene vidámságot tükrözzön. Mert hogy ugye az allegro azt is jelenti, hogy vidám, nem csak gyors. Tehát mindenképpen érdemes szerintem érzetekben és karakterekben gondolkodni, és nem csak tempókban. Most még egyszer visszatérek a kottának a fekete-fehér, ugye sivár, tehát mert ahogy tényleg, ahogyha ránézünk egy kotta képre, semmi más nem látunk, mint fekete hangjegyeket, dinamikákat, tehát gyakorlatilag egy száraz dologról van szó, érzelemmentes, hogyha ránéz az ember. Na igen ám, de ezek, tehát ezek a hangjegyek, ezek a dinamikák, ezek mind annak érdekében lettek oda leírva a kottába, hogy tehát érzelmeket sugározzanak. Tehát, hogyha például be van írva egy kottába az, hogy piano, ami ugye annyit jelent, hogy halkan, akkor ott nem csak arra kell gondolni, hogy na, akkor most halkan, hanem ott az azért halk valószínűleg, mert ott egy bizonyos érzelmet akart kifejezni a zeneszerző. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig egy érzelmi oldalról közelítse meg az előadó az adott művet. Annak ellenére, hogy ugye be van írva, hogy piano, forte, ugye hangos, halk, ugye, de ezek csak hangerők. De nem csak hangerőről van szó, hanem érzelmekről.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, amiből megtudhatják, hogyan változott a zenei harmónia a romantikában, mit tanult a művész az Amerikai Egyesült Államokban, s hogy miben más a magyar közönség reakciója a világ más tájaihoz képest.

0: Start Rádió.
1: Nagyon érdekes, mert az érzelmeket úgy generálják ezek a zeneművek, hogy közben egy rendkívül pontos szabályrendszer szerint épülnek fel. A romantika iránti rajongásod ezeknek a szabályoknak a bizonyos mértékű feloldásához kapcsolható, mert hogy a 18. században gyakorlatilag azért a romantikához képest egy lényegesen szabályozottabb zenei világ érvényesült. Hogyha ezt nem tudom, hogy jól fejezem-e ki, de úgy érzés alapján.
2: Abszolút jól fejezed ki, tehát ez valóban így van. Egyébként én a 18. századi klasszikát is nagyon szeretem. Sőt, hogyha még korábbra visszamegyünk, ugye a barokk időszakra Bachot is nagyon kedvelem, tehát ugye, hogyha Bachot, Mozartot, Haydnt említem, tehát akkor is nagyon kedvelem ezeket a szerzőket, de valóban, amit mondtál, az igaz, hogy sokkal, tehát korlátozottabb volt az akkori zene, például harmóniák szempontjából, tehát hogyha megvizsgáljuk mondjuk egy Mozart zongoraszonátának például a harmónia világát, akkor az egy sokkal egyszerűbb harmónia világ, mint mondjuk egy Liszt darabnak a harmónia világa. Tehát a romantikában ezek a harmóniák sokkal merészebbek lettek, sokkal dúsabbak, színesebbek lettek. És ugyanez elmondható például a dinamikákra is. Tehát, hogyha mondjuk megnézünk egy Mozart szonátát például, hát nem gyakran van olyan jelzés például, hogy pianissimo, vagy pianississimo, ami ugye annyit jelent, hogy elképesztő halkan. Tehát amilyen halkan csak lehet. Hogyha megnézünk például most megint csak visszatérek Lisztre, és akár mondjuk a H-moll szonátára, ha jól emlékszem, ott például vannak háromszoros piánók is, tehát ugye pianississimo, ami annyit jelent, hogy tényleg amilyen halkan csak lehet. Tehát sokkal szélsőségesebbé is vál a
1: zenének a zene. A képe gyakorlatilag.
2: Így van. És
1: nagyon érdekes.
2: És én ezt mindig is szerettem egyébként a romantikában, hogy valahogy szabadabbá vált a zene, és merészebbé is vált, kevésbé korlátozott, és ez számomra pozitívum.
1: Mire készülsz mostanában? Milyen koncertek várhatóak? Ha jól tudom, akkor lesz majd Miami-ban egy koncerted, illetve hanglemez felvételre is készülsz.
2: Így van, tehát lesz októberben egy koncertem Miami-ben, ahogy említetted, és ezen kívül pedig lesz egy hanglemez felvételem is. Ez szeptemberben lesz, ez egy háromnapos felvétel lesz, és Schubert, Chopin, Brahms, illetve Mozart zongora műveit fogom följátszani lemezre.
1: Nagyon izgalmas repertoárnak hangzik.
2: Köszönöm szépen, igen.
1: 2008-ban végeztél a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ezt követően pedig Amerikába mentél, és dr. Ungár Tamás osztályában tanultál. Mit tanultál tőle, és milyen tapasztalatokat szereztél Amerikában?
2: 2009-től 2012-ig tanultam Ungár Tamásnál, és ott egy úgymond, hát ezt ott kint úgy mondják, hogy hát ez egy ilyen artist diploma, művész diploma. Ez az artist diploma, ez nem ad fokozatot. Tehát ez nem ad végzettséget. Ez csak egy ilyen 3 éves, rendkívül elmélyült szakmai gyakorlat, hogy úgy mondjam. Tehát itt gyakorlatilag 3 évig semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az ember zongoraórákra jár, rendszeresen gyakorol, és versenyeken vesz részt. Az Ungár Tamásnál ezt csináltam 3 évig, ezután pedig a texasi Austini Egyetemre mentem át.
1: Elkezdted a doktori képzést Antonellnél.
2: Igen. 2012 és 2015 között voltam, mint doktori hallgató, és ezt a doktori iskolát, ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a zongoraórák mellett egy nagyon komoly általános zenei képzés is volt, tehát zenetörténet órákra kellett járni, zeneelmélet órákra, ezen kívül koncerteket kellett adni, nem csak zongora szólóest, hanem például kamarazenei estet is kellett adni. Tehát ezek is, tehát mind részei voltak a követelményeknek, tehát ahhoz, hogy az ember megkapja a 3 év után ezt a doktori diplomát. nem feltétlenül tartom magamat zenetudósnak, hanem inkább zenésznek és zongoristának.
1: Amikor előadsz, akkor figyeled a közönség reakcióit, vagy csak a mű, a zongora és te vagy?
2: Megpróbálok előadás közben nagyon elmélyülni, és zongorázás közben nem igazán figyelek arra, hogy most a közönség hogyan reagál, de tudatában vagyok egyébként annak, hogy tehát például szokott olyan előfordulni, hogy zongorázom, és síri csend alakul ki. Mondjuk ez nyilván darabtól is függ egyébként, hogy milyen az adott darab.
1: Természetesen, igen.
2: És olyankor, amikor mondjuk egy ilyen síri csend kialakul, tehát tényleg egy, hogyha valaki lejt egy tűt, azt is szinte meg lehetne hallani, azt észreveszem, és annak tudatában vagyok. És az egy nagyon jó érzés egyébként, mert akkor érzem azt, hogy sikerült valamit elérnem, ami azt eredményezte, hogy a közönség nagyon, tehát gyakorlatilag feszült figyelemmel hallgat, és az egy nagyon jó érzés. Tehát ilyen szinten figyelek a közönségnek a reakciójára, de azért megpróbálok nagyon elmélyülni az adott darabban.
1: Több mint 20 országban léptél fel. Mennyire más a közönség Ázsiában, Amerikában vagy Európában? Hogyha mondjuk előadott el Vilmos kápolnáját, akkor arra mennyire reagál másképp egy ázsiai ember, amely ugye nem az ő kultúrájából származik?
2: Ismét egy nagyon érdekes kérdés, és én azt tapasztaltam, Japánban léptem föl többször is, például, hogyha már így Ázsiát említetted, és nekem ott az volt a tapasztalatom, hogy egy nagyon visszafogott közönség van általában. Ami egyébként nem, tehát ezt nem mint negatívumot említem. Tehát nagyon lelkesek ők is, de például az a vastaps, ami mondjuk itt Magyarországon kiszokott alakulni, az például Japánban nem jellemző, vagy én legalábbis nem tapasztaltam. Tehát szépen megtapsolják, és ennyi. Egyszerűen más kultúra, és például, amit még el szeretnék mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az az, hogy olyan vastaps, mint ami itt Magyarországon van, olyan sehol máshol nincs. De ez egyébként tényleg így van. Ez nem túlzás, amit mondok. Tehát az a jellegzetes, tehát amikor ugye összecseng a taps, és ritmikusan elkezd

0: hanem alakul ki.
1: Nagyon érdekes,
0: tehát nem szinkronizálódik a taps, hanem csak...
1: Lehet, hogy jobb a magyarok ritmus érzéke.
0: Lehet, ez lehet. Szóval ez nagyon érdekes például.
1: Akkor nagyon sok vastapsot kívánok még neked, köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Start Rádió.
1: Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgathat.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javító intézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt Szülő utcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a szervezetek gazdálkodásának felügyeletére. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a döntésre azután került sor, miután az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az NMHH gazdálkodási aggályai miatt nem fogadta el a szervezet tavalyi zárszámadását. A pénzügyminiszter által kiküldött biztos feladata a működés ellenőrzése és a vagyon elidegenítésének megakadályozása lesz, garantálva a közmédia költségvetési fegyelmét és törvényes működését. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A szervezet megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem 200 ezer a Tisza párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. A hatóság a jogsértés súlya miatt szabta ki az 50 millió forintos adatvédelmi bírságot, és kötelezte a kiadót a jogellenes hivatkozások törlésére.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Elmúlt 6 óra, szép vasárnap reggelt kívánok. Ez a Start Rádió sok zenével, és természetesen most még többen jó reggelt és jó rádiózást kívánok. A vasárnap az egyik legszebb nap, a legtöbb embernek ilyenkor nem kell rohanni, úgyhogy bízom benne önnek sem. Egy picit lazíthatunk együtt közösen, Csabán a Start Rádióval.

0: a Start Rádió, szép vasárnap reggelt kívánok! Május 31-e van, a Petronellákat és az Angélákat köszöntjük kiemelt kép, hiszen ma ők a névnaposok. Velük együtt ünnepelnek még másodlagosan a Tildák, a Matildák és a Máriák is. És persze mindjárt ránézünk a mai nap jelentős születésnaposaira is, úgyhogy köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot.
1: Reggeli Start! Music Latte! Start Rádió!

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió, május 31-e van, a Petronellák és az Angélák névnapja, köszöntjük a mai születésnaposokat. Például a kokáért ezen a napon született Walt Whitman, amerikai költő, a szabad versek mestere. Ezen a napon született meg Orbán Viktor, politikus, a Fidesz egyik alapítója. És ezen a napon született meg Kernel István, ornitológus, a Magyar Királyi Madártani Intézet főnöke.
1: Sokat nem? Sokat nem.

0: Jó reggelt itt a Start Rádióban is sok zenével, és persze most még többel szép vasárnap reggelt kívánok. Pici lazítás, nyújtózkodás, ez sokat segíthet azért a mai napon. Remélem, hogy senkinek nem kell rohanni, lehet tervezgetni a programokat, és persze a pihenés közben is a Start Rádiót hallgatni, pláne, hogy 7 órakor híreket mondunk majd.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Akár 50 millió eurós bevételt is hozhat Budapestnek a szombati Bajnokok Ligája döntő, miközben a kiemelt érdeklődés miatt drasztikus drágulást tapasztalható.

készült az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint 5-szörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a 10-szeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%-a a vendéglátásra irányul majd a hétvégén. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról döntött az országgyűlés 145 igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Schadl-Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A 6-tagú bizottságnak december 31-éig kell elkészítenie a jelentését, valamint megfogalmaznia a javaslatait egy állami

0: A szervezet friss állásfoglalásában sürgős oktatáspolitikai változtatásokat szorgalmaz, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének azonnali felfüggesztését, valamint a jövő tanévi tankönyvrendelési határidő június 30-áig történő meghosszabbítását. A TTS szerint az állam világnézeti semlegessége alapvető fontosságú, a történelem tanításban pedig az ismeretátadás helyett a kritikai gondolkodásra, a média működésének megértésére és az álhírek kiszűrésére kellene helyezni a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, 7 óra után járunk már. Szép vasárnap reggelt kívánok, jó rádiózást és jó ébredezést. Az a legjobb az ilyen napokban, hogy ilyenkor picikét nyújtózkodhatunk, csinálhatunk mondjuk valami jó villás reggelit, és úgy szép lassan kezdhetjük ezt a mai napot. Én ebben partner leszek és hozom a jó dalokat.
1: Sokat nem? Sokat nem.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
0: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. A kicsiknek ne felejtsenek el programokat szervezni. Ma van ugye május utolsó vasárnapja, méghozzá a Nemzetközi Gyermeknap. 1950 óta ünnepeljük őket.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel május 31-e van. Ezen a napon van a Dohánymentes Világnap 1986 óta, ezen a napon halt meg 32 éves korában II. Géza magyar király, és ezen a napon gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Pillanatokon belül 8 óra lesz. Jó reggelt, és persze jó ébredezést kívánok a most kellőknek. A hét utolsó napján a 8 óra még csak azt jelenti, hogy reggel van, és nem kell rohanni sehová. Remélem, hogy ezzel ön is így van.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Kissing strangers.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Radio.

0: óra elmúlt, szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét utolsó napján. Lazuljunk, pihenjünk, hozom a hasznos infókat és a jó zenéket ebben az órában is. Örülök, hogy együtt rádiózunk.
1: Sok a zene, sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
2: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte. Start.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, újabb nagy lépést tehet az emberiség a Hold meghódításában. Azt ígérte a NASA, hogy majd elárulja a részleteket abból a stratégiából, amellyel hosszú távon is megvetni a lábát égi kísérőnkön, vagyis gyakorlatilag előkészíteni az első Hold bázis felépítését.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: reggelt itt a Start Rádió, közeledik a foci VB, így aktuális a hír, hogy ismét meghívót kapott a brazil válogatottba Neymar, így ott lehet a nyári világbajnokságon. A szövetségi kapitány kihirdette keretét, amelybe már a súlyos térdsérüléséből felépülő támadó is bekerült.
1: Reggeli Start!

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, én ezzel együtt már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, a hét első napját is együtt kezdhetjük majd. Reggel 6 óra is tartal.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: sok zene és még több a Startrádión, a Napilaza szól, indul ma is a műsor, a délelőtt utolsó 20-60 percét tölthetjük fel energiával és jó zenékkel és érdekességekkel együtt. Rádiózunk együtt, üdv a fedélzeten és szép napot kívánok, jó munkát!
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Startrádió.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szene? Sok.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet a nagyvilágból, a mai nap történéseit összegezzük röviden. 1986 eme napja óta tartják a dohánymentes világnapot, éppen így 31-én, illetve 32 éves korában távozott közülünk 1161-ben II. Géza magyar király, ez is a mai nap évfordulójára esett, illetve gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot és megkezdhették a hengermalom építését. Mindez történt 1800 39 napján a feljegyzések szerint.

0: és még több a Start Rádión, a Napilozaszól, és ez az óránk is a végéhez ér, de a következő 60 percben is itt vagyok önnel. Ne feledkezzünk meg a mai névnaposokról, a Petronellák és az Angélák a mai nap köszöntöttjei. Nekik nagyon boldog névnapot, és a következő órában is sok jó zenét mindenkinek!
1: Sok a szer.

0: könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión a napi laza szól. Hozom ebben az órában is a hasznos információkat, az egészségünk fókuszban ebben a 60 percben. Nem sokára az emésztéssel foglalkozunk ismételten, rádiózunk együtt.
0: Ne.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak.

0: zene és még több a Sport Rádión a napilaza szól néhány gondolat az egészségmegőrzés egyében az emésztésünkről. Hogyha nagyon megterheljük gyomrunkat a szakemberek szerint, étkezés után hány ingerünk is lehet? Erre is van megoldás. Jó, hogy ilyenkor kéznél van például B6 vitamin, illetve dimenhidrinát tartalmú gyógyszer. Gyermekek részére gyömbéres nyalóka is forgalomban van már egyébként. Gyógynövényeink között is találunk viszont olyanokat, amelyek segítségünkre lehetnek. Például a gyömbérből finom teát készíthetünk, amit ízesíthetünk akár mézzel, szegfűszeggel és fahéjjal. A borsmenta teaként fogyasztva is használatos, illetve illóolaja például egy textil zsebkendőre cseppenthető, a bazsalikon pedig ugyancsak kedvelt fűszer a pesto alapanyaga, tea is készülhet belőle, képzelje. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

sok zene, és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek értünk ma is a végéhez. Én köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is, további szép napot kívánok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 31-e vasárnap déli 12 óra van. A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a Dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békéscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békés Csabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békés Csabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik

tennénk jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsak Lára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Né, Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. Kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8-osig több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé,
6: de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szinkronkívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Mit a legelső kérésünk? Sziasztok, a férjemnek, Péternek szeretnék küldeni egy dalt. A vasárnapi ebéd már főm, ő terít, én pedig innen üzenem. Jó csapat vagyunk már 15 éve. Puszi.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Itt szól a következő kérésünk. Hello Rádió, apukám ma ünnepli a születésnapját, és szeretnék neki küldeni egy dalt. Boldog születésnapot, apa. Aláírás Lilla.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Egy kis lendületet kérnék mindenkinek, aki ma is dolgozik. Köszi, Zsuzsi.

0: Talk Radio Show zene és még több. És ma május 31-e vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Petronella és Angéla nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Edey Zsolt magyar ökölvívó, de ma ünnepel Colin Farrell kétszeres Golden Globe díjas ír színész, és szintén ma ünnepel Mohai Tamás magyar színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn gyakran zavarják majd felük a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél több felé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik. Holnap napközben 22 és 29 fok várható.
1: Sok a zene, és még több.
2: Stolt Rádió.

0: Estorcseri, jó sok zene és még több. És ma a május 31-e vasárnap van, több szempontból is különleges nap ez a naptárban, hiszen itt a gyereknap, amikor még inkább a legkisebbekre, a közös élményekre és a családdal töltött értékes időre figyelünk, illetve ez a nap egyben a dohánymentes világnap is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy egészségünk az egyik legnagyobb kincsünk, és minden apró lépés számít, amit önmagunkért és szeretteinkért teszünk. Illetve a történelemkönyvek lapjain is találunk egy érdekes évfordulót. 115 évvel ezelőtt ezen a napon bocsátották vízre a világ egyik legismertebb óceánjáróját, a Titanicot, akkor még senki sem sejtette, hogy a hajó neve örökre beírja magát a történelembe. Szóval ezen a vasárnapon jusson idő egy kis pihenésre, a családra, az egészségre és arra is, hogy egy pillanatra elidőzzünk a múlt érdekes történetein. Kellemes május 31-ét kívánok mindenkinek!
1: Ritmus! Ritmus! A Délutáni Magazin Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Aki hangos, az nem biztos, hogy erős. Aki csendes, az nem biztos, hogy gyenge. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Szép!

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra múlt, néhány másodperccel, ez a Start a 98.4-en, Aradczky Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a YouTube, a Sixpence, Non The Reacher, az Aerosmith és Ross Stewart egy-egy dalát, és még sok más. Természetesen kellemes délutánt, jó hétvégét, Kim Wilde-dal kezdjük ezt az órát. Állítszól a You Came.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
3: Reklámot hallottak.
6: Start Rádió.
3: És még több.

szabályozás tart. A 98.4-en az elmúlt napokban egyre többen kaptak furcsa telefonhívásokat holland, vagyis plusz 31-es és más külföldi számokról. A telefon kicsörög, a vonal megszakad, és ha visszahívod, már meg is van a csalók napi betevője. Ez a klasszikus átverés, a hívás egyébként emeldíjas vonalra fut, te pedig fizethetsz, mintha egy luxus hotel minibárját csapoltad volna meg. Mi a megoldás? Ne hívd vissza a telefonszámot, ha tényleg keres valaki, majd újra próbálkozik, vagy ír egy üzenetet.

házas tart a 98.4-en, egy kansasi kisvárosban egy babysitternek és két gyereknek sikerült valóra váltani a minden rémámot. Az egyik kicsi panaszkodott arról, hogy szörny van az ágya alatt, és igaza is lett. A babysitter benézett, és egy vadidegen férfival nézett farkas szemet, egy rövid, de biztosan kellemetlen beszélgetés után az illető felborította a babysittert és a karjában lévő gyereket, majd elmenekült. A rendőrök másnap elkapták a hivatlan ágy alatti lakót, akiről kiderült, hogy nem rém, csak egy volt lakó, aki egy bírósági tiltás ellenére tért vissza a házba. Most azért jó helyen van, előzetesben várja, hogy eldőljön, marad-e még egy ideig rácsok mögött, 500 000 dolláros próbadék mellett, itt a mesen.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére a stadionba lépő 34000 drukker mellett további több 10000 jegy nélküli rendbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arsenal híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára, 250000 utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált és ahová az összes londoni járat érkezik majd. Minden második pedagógus 50 év feletti a 2025-26-os tanévben a KSH friss adatai szerint, miközben az óvodákban 43, a gimnáziumokban és a szakképzésben már 53% a fél évszázadosnál idősebb tanárok aránya, a 30 év alattiak jelenléte mindössze 5-12% között mozog intézménytípustól függően. A fiatalok hiányát az is magyarázza, hogy a tanárképzésekre jelentkezők 75%-a 27 év feletti levelező tagozatos nő. A hiányzó aktívkorú tanárok a

0: megyeiben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol nem sokára itt lesz Robert Nice-tól a Children, érkezik majd Michael Patrick Kelly, a Kiss és a One Republic. Egy-egy dal a kellemes délután, jó hétvégét, a Depeche Móddal kezdjük ezt az órát. Itt a Never Let Me Down Again.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene,
3: sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Képzeld el, hogy 3 napra elveszik a telefonodat, hanem rémálom. Egy friss kutatás szerint az agyad valószínűleg azt mondaná, soha többet ne csinálj ilyet. Tudósok 25 fiatalt vontak be egy kísérletbe, ahol 72 órára minimalizálták a mobil használatukat, bár a résztvevők azt állították, hogy nincs különösebb elvonási tünetük, az MR-i vizsgálatok mást mutattak. Az agyuk jutalom központja úgy világított fel a mobil képek láttán, mintha legalább egy tábla csokit lobogtattak volna előttük. A kutatók szerint az okos telefonok hatása olyan, mint az édesség vagy a koffein. Letenni könnyűnek tűnik, de az agy titokban mégis ki van rá éhezve. Szóval, ha a legközelebb úgy érzed, hogy csak egy pillanatra ránézel mobilodra, hát lehet, hogy a dopaminod már rég előtted jár.

0: lessons I've learned.
1: Ez a Start a 98.4-en. Tudtad, hogy a nosztalgiát régen betegségnek hitték? Igen, ha túl sokat merengtél a régi szép időkről, azt hitték, hogy komoly bajod van. Sírás, szabálytalan szívverés, étványtalanság, kész diagnózis. Ma viszont már tudjuk, hogy a múltba révedés teljesen normális, sőt, kifejezetten hasznos. Kutatások szerint, aki szeret nosztalgiázni, annak több barátja van és szorosabb kapcsolatai is. Szóval, ha a régi dalokat hallgatva rátör a nosztalgia, az agyad csak annyit mond, hé, hívd már fel a régi haverokat. Érdekes, hogy nem csak az idősek nosztalgiáznak, a fiatalok is gyakran elkapják a bezzeg régen életérzést, mert sok változás van az életükben. A 30-asok és 40-esek, ők túl elfoglaltak a munka és a család miatt, de idősebb korban a nosztalgia újra előtérbe kerül. A lényeg tehát, nosztalgiázni jó, segít megőrizni a kapcsolatainkat, és még egy kis boldogságot is csempész a jelenbe. Szóval nyugodtan dőj hátra és emlékezz vissza a régi szép időkre, csak ne felejts el utána rácsörögni egy régi ismerősre.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól, a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-éig kelletétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Hivatalosan is bejelentették a 31. Budapest Pride felvonulás időpontját,

véleményt a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás és a gyülekezési szabadság melletti széleskörű társadalmi kiállásként valósulhat meg. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA bajnokok ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG

városba. A Hősök tere mellett az Arzenál híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára 250 ezer utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is, ahová az összes londoni járat érkezik majd.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak.

Ez a start a 98.4-en Japánban elkészült a világ legpontosabb órája, az Itaclock, de ezt ne próbáld meg a csuklódra csatolni. A 250 literes monstrum akkora, mint egy kétajtós szekrény, viszont 100-szor pontosabb az eddigi csúcstartó atomóráknál. A tudósok szerint 10 milliárd év alatt egyetlen másodpercet sem téved, ami nagyjából annyi idő, hogy a dinoszauruszoknak lett volna idejük megtervezni egy űrutazást. Az eszköz egy speciális optikai rácsos technológiát használ, és már is akadt rá vevő 3,3 millió dollárért. A gyártó a következő 3 évben 10 darabot szeretne eladni. Ha valakinek van 1 milliárd forintja, és egy üres szekrény helye a nappaliban, most szólunk, az idő itt tényleg pénz.

Ez a Start a 98.4-en furcsa eset történt. Egy holland kórházban egy 17 éves lányt térdműtéttel altattak el, de amikor felébredt, már nem holland, hanem angol nyelvű frissítésre tért vissza. A tényleg nem csak, hogy nem értette meg szüleit, de azt hitte, hogy az Egyesült Államokban van. Az orvosok először azt hitték, hogy csak a műtét utolhatása, de órákkal később is csak angolul beszélt, holland akcentussal. A diagnózis egy ritka jelenség, az idegen nyelvi szindróma, de nem kell pánik, másnap meglátogatták a barátai, és ettől varázsütésre visszatért a holland nyelve is. Úgy tűnik, a barátok nem csak a lélek, hanem a nyelvtan legjobb orvosai is.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start. 98.4-en bennem. Ebben az órában az E-Type, az Elastica, a Fall Out Boy és az Oasis is hallható lesz. Kellemes délutánat hallgassátok a Startot. Most Rick Astley-vel folytatjuk. Itt a Together.

Ez a Start a 98.4-en, ha hirtelen egy felugró ablak közli veled a számítógépeden, hogy a géped elkapott egy virtuális pestist, és azonnal vegyél egy csoda programot, akkor eszedbe se jusson kattintani. Ez a scareware, azaz a pánikkeltő szoftver támadása, amelynek egyetlen célja, hogy kiugrasszon a nadrágodból és a pénztárcádból is. A csalók felugró ablakokkal, e-mailekkel, sőt még telefonhívásokkal is próbálkoznak, engem is hívtak egyébként tegnap. Ha bedőlsz, nem csak a pénzettől szabadítanak meg, hanem akár kémprogramot is telepíthetsz a saját gépedre. Mit lehet tenni? Ne kattints pánikból, zárd be böngészőt, használj reklámblokkolót, és csak megbízható vírusírtót telepíts, és ami a legfontosabb, ne hagyd, hogy egy felugró ablak határozza meg az életed.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól, a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-éig kell letétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Megalapozott szakértői becslések szerint az évi 1 milliárd forintot is elérheti az Orbán család tulajdonában lévő 60 busztai uradalom fenntartási költsége, a 6600 négyzetméter hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park működtetésének legnagyobb tétele az ingatlan védelme. A két műszakban dolgozó 20 biztonsági ember bérköltsége ugyanis évente 465 millió forintba kerülhet. A 10 hektáros parkosított terület gondozása további 100 millió forintos kiadás jelent, míg a technikusokból, szakácsokból és takarítókból álló 30-35 fős kiszolgáló személyzet éves bére 280 és 330 millió forint közötti összeget emészt fel, amihez még hozzáadódik a

0: hatására.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: És még több.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sokat nem?
4: Sokat nem.
2: Még több.
4: És még több.
1: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Ifjabbi Krista Lajos a vendégünk. Szervusz, Lali.
2: Fia.
1: Üdvözöllek. Nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és most a hallgatókhoz szólok. Valószínűleg ismerős lehet a te vezetékneved, a Krista.
2: Igen.
1: Mert ugye Gyulán, a te kedves édesapád nagyon-nagyon sokáig diszkózott, illetve rádiózott. Majd ezzel kapcsolatban is szeretnélek téged kérdezni. Na de hát ugye te is zenélgetsz, te is diszkózol mostanában, illetve nem csak mostanában, hanem már régóta. Mesélj kérlek, légy szíves, a kezdetekről. Mi volt az a mozzanat, ami elindította benned az erre szeretetét? Mikor történt ez?
2: Jó, na már vissza kell gondolni. Ugye nekem ott ilyen 15-16 éves voltam körülbelül, mikor ugye elkezdtem foglalkozni, így ezzel, úgy olyan szinten foglalkozni a zenével, ugye, hogy fater csináltam már régóta, és már elkezdett hívogatni, buliba beszerelni, legyek ott, segítsek, azért elkezdtem.
1: Nitród?
2: Ja, igen. Akkoriban nem így hívták, akkor úgy hívták, hogy csicska. Na jó, nem. Gyere segíteni, jóval mentem az öreggel beszerelni, és ugye ott nézegettem, elkezdett érdekelni végül is az egész, ugye a zene, mert a faternak napi szinten benne volt az életébe, ugye reggeltől estig jöttek, másolgatt ugye a kazettákat, hozta a CD-ket, hozták neki, vitték neki, szóval folyamatos átjáróház volt akkoriban is már nálunk.
1: A szerver.
2: Így van, a központi elosztó volt, és ugye hát már akarva, akaratlanul is belekerültem ebbe az egész körforgásba. És ugye, ahogy benne van az ember, ugye elkezd érdeklődni ránta, és hát mondom, elmegyek vele egy-két bulival. Nem tudom, mikor, mert hány éves lettem, mikor legelőször mentem vele, de ott úgy mindig mentem segíteni, és akkor utána mindig vagy hazamentem, ő megcsinálta a bulit, másnap reggel mentem neki segíteni, összeszedni a cuccot, és akkor ennyi volt nekem, ennyi, így kezdődött az egész történet.
1: Aztán... Tehát akkor megcsapott a szele,
2: igen,
1: a dolognak.
2: Igen, mondhatni így is. És akkor volt utána későbbiekben, ahogy ott maradtam vele, segítettem, még néztem még is mit, a potikat, ugye volt egy 4 vagy 6 csatornás kis keverője, ugye az a zenekben, ő tudod, egyszerű volt a történet, mert nem volt akkoriban így az, hogy nagyon kevergeti a zenéket, inkább

0: arra ment, hogy amilyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat játszotta.
1: Persze, meg hát ugye, hogy rádiós is volt, neki inkább az volt a profilja, nem az, hogy ütemre keverje a zenéket, hanem hogy két dal közt inkább konferáljon.
0: Igen, igen, igen. Meg a, ugye, hogy meg milyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat is tapasztalta, nagyon sok zenét hallgatott, és akkor abból, hogy miket kezdtek el kedvelni az emberek, és elkezdett erre ugye felfigyelni, és csinált egy ilyen válogatást, ugye ebből a 8-10-15 ezer darab zenét, amit így összeszedett így a évek alatt, és abból is leválogatta ugye a nagyját, és akkor volt neki egy alap kis koncepciója, az a 3-400 zene, amit nagyon szeretett játszani, és ugye erre elkezdtem én is felfigyelni, hogy mik ezek a zenék, miket játszanak, és mindig mondták, hogy fatal, milyen jó zenéket játszik, jó viszi. Mondom, jaj, vágom, mondom, én minden nap hallgatom reggeltől estig, mondom, ott vagyok vele, mondom, én már nekem ott könyökömön jön ki lassan, de mondom, nagyon jó zenék. Eljött, szerintem 18 volt, amikor legelőször csináltam a bulit, mert szerintem ott fater valamit bevállalt, és nem vagy nem tudott elmenni, vagy nem tudom, mindegy, az volt, hogy nekem kellett megcsinálni, végül is ott már összeraktak, azt mondtuk, hogy jó, neki el kell mennie, mert valami közbe jött neki, és akkor maradjak én ott. Mondom, mi van? Így legelsőre.
1: Ja, tehát előtte nem is volt ilyen, hogy emberek előtt?
0: Nulla, zéro.
1: Tehát ilyen iskolai történet se volt?
0: Egyet megpróbáltam, akkor az még az egyesuliba csináltam, a nyolcadikosoknak, az ott egy ilyen próba volt, ez egy-két óra volt az egész történet, hogy összeraktuk az utat, lement az a pálya, az egy-két óra, azt utána meg irány haza. Ennyi volt nekem a suli diszkós korszakom. Ott nekem nagyon sokáig kiesett, és amikor megcsináltam, ugye volt az első buli, amit egyedül vezényeltem le, hogy 2-3 óra volt az egész ilyen hangosítás, amik is zenékkel összerakva, izgultam. És ott ráéreztem erre az egész történetre, hogy ez jó, ezt csinálni kéne, szóval így komolyabban is.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: De te melyik vonalra? Tehát erre a konferálós dologra, vagy erre a mixelős dologra?
3: Inkább a zenére mentem rá. Inkább úgy, ugye ezekre a 89, inkább a zenére, mert nekem mondhatni még most is nekem az ad energiát ebből az egészből, hogy látom, hogy az embereknek felcsinálszem is táncolnak rá, és hogyha kérnek bármilyen régebbi zenét, ugye már nagyon el van ócsárolva ez a retro, mert mindenki retro zenét akar, már lassan a David Guetta is retro lesz, mert 2026, de még mindig valaki meghallgatja a Modern Talkingot, meg az Abbát, meg a Boney M-et, ugye valaki még, ugye van ez a korosztály. Ebből a szempontból én ezt úgy ragadtam meg, hogy én ezt ugye a faternak ez a hagyatéka, ami van, amit én csinálok így tovább, ugye én ezt viszem tovább, és majdnem ugyanazt a korosztályt táncoltatom, vagy bulisztatom meg, akik ebbe a korszakban voltak. Szóval én nem a fiataloknak csinálok, inkább az 45-50 pluszosoknak szoktam ilyen bulikat csinálni, hogyha azok a kimondott retro zenéket szeretik hallgatni.
2: És egyébként nem volt benned soha ilyen affinitás, hogy ne a retro nyomd, hanem a friss zenéket?
3: Volt, 2008-ban volt, amikor a HB sörüzőben diszkoztam egy 2 évet, minden péntek szombat volt, vagy kisebb nagyobb megszakításokkal, még akkor Pista bácsi csinálta, és akkor volt az, hogy kezdődött ez a retro, csináltam egy 2 hónapon keresztül, mindig csak meg voltak a kötelező zenék, azokat lejátszottam. És az már én is.
2: Az Abba mondta, egy veleg, meg a Neoton egy veleg, igen.
3: Van, meg a Nosti, meg a Mix, ugye az egy órás, az aki volt, meg kell mindig az indító
2: igen,
3: egy
2: az
3: óra.
2: Igen.
3: És akkor ott éjfél, mondom, rá kéne valami akkori mostani zenét játszani. Szóval, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy akkori volt a David Guetta Memories, akkoriban jöttek be ezek a zenék, és akkor na megnézzük, hogy mennyire vevőek az emberek erre. Na és akkor ott beállt egy olyan rendszer, hogy egy ilyen éjfélig játszottam a retro zenéket, és akkor éjfél után meg volt egy ilyen nem erősebb váltás, hanem szépen elkezdtem menni így a 80-as évekbe, átmentem a 90-es évekbe, 90-es évből a 2000-es, és napjainkig. És akkor ezért általában ilyen három óráig tartott, utána meg már ami éppen jött, ment a retro, ment a mulatós, ment ez, ment az, szóval már vegyesen volt. Szóval van egy ilyen kis koncepció nálam is felépítve.

0: Start Rádió.
1: Engem az nagyon érdekel, mert múltkor itt volt Fater, az idősebbi Krista Lajos, ugye, akit innen is üdvözlünk.
2: Sziaha.
1: Ugye ő említette, hogy hát már ugye ő nem nagyon szeretné ezeket a diszkózós dolgokat, fellépegetős dolgokat csinálni, és ugye hát te örökölted meg ezt a vonalat. Hogy jött ez a felkérés? Teljesen spontán jött, vagy ennek volt egy folyamata, hogy ő felkért téged erre?
2: Hát ez végülis nem felkérés volt, inkább ezt én éreztem úgy, hogy sokat még mindig a Fatert keresték. Szóval ezelőtt 5-6 éven keresztül visszamenőleg is, hogy hívták az öreget, de már nem úgy bírta. És akkor mondta, hogy én már nem vállalom, majd csinálja a fiam. És akkor ő az élet friskája, hogy most ott tartunk, hogy most az öreg lett a róderem.
1: Megfordult.
2: Megfordult a kocka, amikor menjünk valahol, akkor Fater jó, bepakolunk, akkor csiba, elmenjünk, összeszedjük a cuccot, összeállítjuk, mondom, hogyha végzek, akkor telefonálok, akkor azt mondja, értem. És akkor végülis ez lett így, volt ugye bulik, hogy jött ő is, meg amikre felkérték őt ilyen bulikra, ő inkább már elkezdte lepaszogatni, mert neki ott az elmúlt, mikor, várjál, csak egy 10 éve volt egy rossz élménye, szerintem még macsó volt akkoriban, na mindegy, ott volt egy nagyon csúnya összetűzés, és ő akkor mondta azt, hogy jó, akkor itt van befejezve, ő már ezt a korosztályt úgy nem tudja kezelni, neki ez már sok, ahogy beszélnek az emberekkel, tudod, ahogy fog, ami úgy minden összessége, amikor már kicsit túltölt az ember, és akkor már, hogy nem bírta úgy kezelni. És akkor szépen elkezdte ezeket a dolgokat így lejjebb adogatni, és akkor ott kezdődött el ez a én megyek, ő csinálja, szépen lassan, fokozatosan ez épült, és azt mondta egy 2 éve, hogy akkor jó, ő teljesen kiszállt ebből az egészből. Itt van a cucc, csinálja, amiben kell, segítek, és akkor is itt tartunk most.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Visszatérünk egy kicsit a gyermekkorodra. A gyermekkorodhoz visszatérünk egy picikét. Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont a zene pörgetése volt az elsődleges célod, miért pont ez érdekelt, miért ebben az irányban indultál el, miért nem mondjuk egy hangszeres irányba. Ezt láttad, vagy nem ért más impulzus?
3: Igen,
2: más
3: igen. Szóval ez egy olyan dolog, tudod, amiben, hogyha beleszületsz, és van, amit a szüleid csinálnak, és látod, hogy jól csinálja, akkor mégis szeretnéd ezt csinálni tovább. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal, hogy mindennel, ahogy fater csináltam, mert látszódott benne, és meg rajta is látszódott, hogy ezt a szívből csináltam mindig. És nekem is ugye ez kialakult bennem ez az érzés, hogy tök jó az embereknek jó dolgot csinálni, meg hogy látják, hogy boldogan, meg tök jó, meg jönnek oda, pacsiznak, meg tök jó vagy, meg tudom, mint tudod, egy kicsit az önbizalmadat is ugye nyomja, főleg, hogyha még jól is csinálod, nem csak úgy mondják, hogy jó van, jól csinálod, meg
2: igen, hanem tényleg a név miatt, igen.
3: Is, igen, meg ugye, hogy úgy nagyon sokáig kaptam, hogy faterod milyen zenéket nyomod, faterod is. Na ezt én négy éven keresztül, nem tudom hány éven keresztül ezt hallgattam, hogy na bezzeg, fater, tudod, ez volt folyamatosan, és ami úgy, volt egy pont, amikor nagyon büszkés voltam rá, volt egy pont, amikor tudod, kicsit sok volt az egész, hogy oké, hogy fater, de én is itt vagyok, tudod, de aztán ugye megbékél az emberbe, hogy végülis, hogy ő építette fel ezt az egészet, ő neki megvan ez az egész életem, ugye neki majdnem ekkorig épült az élete. Mondhatni, mert ugye diszkozott, rádiózott, és akkor végül is innen ez az egész ilyen, hát én mindig mondom, hogy ez a hagyatéka nekem. Szóval én, ahogy én ebbe születtem bele, és nekem van egy olyan, úgy vagyok fel, hogy ezt nekem csinálnom kell tovább.
2: Tényleg ezt kérdezni is akartam, hogy nincs benned olyan, hogy na én tényleg a saját utamat szeretném járni, tiszta lappal szeretnék diszkózni, és nem egy kitaposott utat szeretnék folytatni?
3: Hát akkor nevet kell változtassak. Mert szerintem kivitelezhetetlen.
2: Tehát nincs az, hogy nem azt akarom csinálni, amit a fater, én már csak azért is más fogok csinálni.
3: Nem, valahogy nem, mert én láttam, hogy nagyon jól csinálja ezeket, és én ezt vinni akarom tovább. Szóval, ami jó, azt miért roncsuk el? Most miért kell a jót még? Biztos, hogy van még jobb, de ez egy olyan dolog, hogy ez a későbbiekben is ugye ez az öregre fognak gondolni. Szóval nem úgy fognak rám gondolni, hogy én vagyok a valaki, hanem én vagyok az, aki vitte tovább, amit fater felépített.
2: Ez egyébként tök jó, tehát tényleg jó. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Provokatív kérdés jön, úgyhogy kérlek, ne nyírj ki.
2: Jó.
1: Nem volt olyan így az évek során, amióta ezt csinálod, hogy jöttek ezek a kis beszólogatások, hogy na, hát ő nem tud valami újat kitalálni.
2: Ja, hát igen, fater árnyékában lenni.
1: Így van, így van.
2: Nem nagyon, mert nem, hála Istennek, legfogom, egyetlen egy bulim volt szerintem az adta a 15 év, 16 év.
1: Kis beszólogatásokra
2: értem. Volt egy nagyon rossz élmény, ott azt mondtam, hogy jó, akkor ilyen soha többet, mert egy ilyen céges bulit csináltam, és akkor túlment a lőty, aztán izé volt, ott elkezdtek ott keménykedni.
1: Na mesélj! Név nélkül persze.
2: Hát, az volt a sztori, rakosgatom a zenéket, mert ugye én nem azt a stílus viszem a zenélésbe, hogy összekeverem a zenéket a ütemre, hanem inkább az, hogy minket milyen zenéket játszok, hogy mit tudom én, azt a Boniem, Modern Talking, abban ugye folyamatosan csak ezek a kötelezők vannak, No Mercy, Culture Head, és akkor
1: hát sorolhatnám.
2: Igen, szóval a kötelezők, ami már rommá van játszva, de még mindig szeretik, mert még mindig meghallgatják, és ugye ezeket játszottam, és ott volt, hogy volt egy társaság, és egy vagy ketten ott, mert nem kevertem össze a zenéket, csak ott pakoláztam egymás után, de voltak 15-en, meg már délután kettőkor elkezdtek leütjönni, 6 órakor már se tudták, hogy mi van, azt elkezdtek oda jönni, hogy ezt én is meg tudnám csinálni, meg ez nem diszkózás.
1: Hú, ezt de szerettem, hú, ezt mindig is nagyon szerettem. Hát akkor csináld, öcsém, van, csináld,
2: van.
1: Igen.
2: Én mindig azt mondtam, hogy gyere ide, álljál be, mutasd meg, hogy kell, de nem, hát csak miért nem kerüld össze a zenéket? Mert mondom, én nem úgy csinálom, én nem úgy diszkózok, vagy én nem úgy adom elő a zenéket.
1: De ebből nem volt más atrocitás, hogy nem kevered össze a zenéket? Mert ugye tudjuk, hogy milyenek az emberek.
2: Tudjuk, igen.
1: Nagyon-nagyon kritikusak, hát kritikának mondják, de valójában ez beszólogatás, meg ugye taplóság. Tehát ugye a kritika az nem ez, hogy beszólunk a másiknak. Nem volt ilyen? Hogy figyelj, miért nem kevered össze a zenéket, vagy valami ilyesmi?
2: Volt, de sokszor volt ilyen, csak amikor utána elkezdtem elmagyarázni, hogy gyerekek, én nem a 2000 pluszos zenéket játszom, aminek megvan egy alapja, van egy alap, de 120, vagy az éven megvan az alapüteme, és akkor arra, már bocsánat, de a mai technikával már a hülyes meg tudja csinálni azt, hogy összeáll, beállom két gombot, beállítja az ütemet, és össze, és már alapból már a lejátszó megcsinálja. Szóval ehhez nagy tudást nem kell. Inkább ugye az volt, inkább arra voltam, hogy a zene, és igen, elkezdtem magyarázni, hogy végülis a zene a lényeg, hogy nem az, hogy milyen, hogy van összekeverve a két ütem, hanem az, hogy végülis milyen zenék szólnak, és mikre tudnak táncolni, énekelni az emberek. És mondtam nekik, hogy össze lehet egy-kettő zenét keverni, de adjál nekem ide egy, tegyük fel, mert mindig a Boniemmel tudok feljönni. Nem,
1: mindegy,
2: nem,
1: teljesen mindegy.
2: Egy Boniemmel, meg egy No Mercy-t. És mind a kettő szeretik, és valahogy úgy jön ki az ütem, tudod, hogy annak jónak kéne lennie, mert például, vagy azt kérték, vagy úgy pont van egy ilyen flow, amit elkapsz, és akkor tudod, hogy körülbelül ezen kéne menni. Igen. És akkor ezt összerakni, de hát nem tudod összeütemezni, mert akkor tudod, lelassítod, mert más az üteme. Ugye akkoriban ez sokkal nehezebb volt megcsinálni, mint a mai világban.
1: Világos, persze. Na és akkor mi volt? Beszóltak?
2: Persze, szokásos, de aztán elmagyarázta neki, mondom, figyelj már, elkezded magyarázni az olyan embernek, aki nem azt mondom, hogy nem ért hozzá, valamennyire konyít hozzá, de elkezded neki magyarázni, hogy figyelj már, most ezt a zenét hogy raknád össze? Jó, leveszed a mélyet, berakod a közegemet, lassítasz rajta, de mondom, utána ugyanúgy elkezdesz játszani vele, és mondom, teljesen elmegy az a zenei ritmus, az a hangulat, amit éppen az emberek táncolnak.
1: Hát szóval meg ugyan... most figyelj, hogyha be van töltve valaki, akkor hiába magyarázod neki, hogy a teljes fehér.
2: Persze, igen. Persze.

0: Sportrádió.
1: Hanghordozó ügyileg kérdeznek tisztelettel.
2: Igen.
1: Mert ugye belegondolni is szörnyű, hogy idestova 26 évvel ezelőtt, amikor volt ez az átváltás ugye a CD-ről a bakelit, vagy a bakelitről a CD, igen, akkor a DJ-k ilyen vérre menő szópárbajokat vívtak egymás ellen, hogy ó, te most műzőn még CD-ről nyomod, te bakelitről nyomod, stb. Számodra melyik az ideális, illetve tartod-e fontosnak azt, hogy miről zenél egy DJ?
2: Próbálok haladni végül is a korral. Ugye én is akkor 2008-ban kezdtem így komolyabban foglalkozni vele, akkor ugye szokásos mindenkinek a nagy CD-táska, fellapozó, lista, igen, megírva, ugye buli előtt szokásos egy-két nappal, mert akkor az ember ideje összeszedegetni szépen a zenéket, kiírni, szkúzi, mert hát akkoriban így ment, ugye elküldeni ma hasznak itt a lista, leblokkolni, visszaküldték, tudod, a címkét, tudod, hogy vizé legyen.
1: A hologramot,
2: így,
1: igen.
2: Is van, de jó is volt, de szerettük, és ugye én nagyon sok egy CD-párti voltam. És ahogy jött így, egy 5 éve volt körülbelül az, jött az a váltás, amikor már CD-k ugye újra kéne élni, de már CD nagyon nem kapsz, majd minden MP3.
1: A régiek meg elrohadtak, igen.
2: Így van. Kis ráfröccsent ugye akkoriban egy kis pia, azt akkor itt, ami 3 év múlva elővette, azt tudod, itt elkezdett leperegni.
1: Mint az ementális ajt.
2: Úgy, László leróla, mondom, na jó, van, akkor ez leves, ez mehet a kukába.
1: Igen.
2: És ugye akkor kezdtem, de akkor kezdjük el szépen, akkor hogy lehet ezt megoldani, vegyünk egy laptopot, és akkor zenéket nézzük, akkor MP3-on, hogy megy. Jó, de akkor ugye elkezdtünk fejleszteni is, ugye, mert az a keverő nem úgy tudta kezelni a dolgokat, jó, akkor már programot is csinálni, vagy hát megvenni. Ott azért, na, ott volt egy jó fél éves tortúra, amire ezt megcsináltuk, szóval tavaly volt az, amikor egy P400-as nevű.
1: Nem mondjuk ki a nevét, igen.
2: Nem, igen. Lejátszóra beruháztam, és
1: azok most egyébként marha jól szólnak, zárójelbe zárva.
2: Igen, azért is ajánlották, mert jó a hangkártya benne, és sokkal másabb a hangzása, és ki lehet belőle hozni a...
1: Érdekes egyébként annak idején a P400-as kever, vagy CD-re játszóra mindenki húzta a száját, tehát senki nem szerette. Én voltam az egyetlen, aki meg a 100-as, tehát hogy mindenki kiröhögött, és szerintem barom jól szólt.
2: Így van, és tök egyszerű a kezelése, ugye, és ugye ez az, hogy szépen az ember, hogy megy, fejlődik, megy a technikával, így már tényleg már látom én is, hogy már sokkal egyszerűbb minden. Szóval tényleg már én is ott tartok, tehát 2 gomb tük összerakja egy színbe hozzá, és de végülis a stílust ma ebből soha nem fogok engedni, hogy könnyítettem magamon, de a stílus meg, ami megvan, az úgy az maradni is fog. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Mik a terveid a jövőre nézve, ha vannak egyáltalán? Legyen magánéleti, legyen, hogyha persze meg lehet osztani, legyen az, mint diszkós?
4: Tervek, most kezdem így utolérni magamat így mindenügyileg. Tavaly volt egy ilyen nagy hullámom, hogy akkor én ezt akarom csinálni főállásba, ezt a diszkózást, de még valahogy úgy érzem, még nem érett meg ez az egész történet. Még vannak dolgok, amit így be kéne fejezzek, meg le kéne zárjak, meg újra kéne kezdeni ezt az egész, az, hogy kicsit komolyabban belemélyedni ebbe az egészbe, és akkor talán, de ezt meg akarom tartani, úgyhogy hobbi szinten. Uh-huh. Meg inkább azt szeretném, mint a jó mondókat, hogy szájról szájra menjen, szóval nagyon...
3: Így van, mint a népmese.
4: Így van. És inkább nem akarom nagyon reklámozni magam, mert én úgy vagyok vele, hogy az egy olyan plussolást tud. De nekem az jó, hogyha már ajánlást kapok, hogyha valahogy csináltam egy bulit is, akkor mondták, hogy ajánlanak is. Volt is rá nem két ilyen alkalom, hogy felhívtak erről, hogy hallottam előzőleg, hogy 2 hete csinálta itt egy bulit, hogy tök jó volt, hogy nem tudom, születésnapot elválasz-e, vagy rendezvény, vagy hangosítás, vagy bármi olyan dolog, és akkor persze egyet. Elmegyünk, személyesen leülünk, megbeszéljük, és akkor onnan meg már menj minden tovább magam.
3: Egyébként ugye említetted ezt, hogy nem reklámozod magad, ide se azért kerültél ebbe a műsorba, ja. Mert hogy te benyomtad volna magadat, hogy hú, hadd jöjjek már ide.
4: Nem,
3: teljesen
4: semmi.
3: Spontán hívtalak, mert régóta ismerjük egymást, és ugye édesapádat nagyon-nagyon sokan tisztelik, köztük én is, és én tényleg nagyon örülök, hogy vele beszélgettem még a múltkor. Azt hiszem, tavaly, egy évvel ezelőtt. Mit üzensz azoknak a srácoknak, akik pár éve, vagy most kezdték el a diszkózást? Ha tudsz adni nekik egy kis tanácsot, mire figyeljenek oda, mit ne kövessenek el?
4: Saját tapasztalatból?
3: Akár saját tapasztalat.
4: Hát, ezek egy saját gondolatom. Én alapból én nem, van egy hiba, vagyis szerintem ez egy ilyen olyan pont az emberben, amikor elkezd magának diszkózni, vagy elkezd magának zenélni az ember. Van az a pont, mert mindenkinek eljön az a pont. Egy zenét meg akar hallgatni, mert jó hangulat, viszi a drop, viszi a hype, és azt mondja, hogy na akkor most ezt az egy tök mindegy, hogy nem illik ide, de akkor is lejátszom, mert magamnak. Na, ott van egy ilyen, hogy ugye az két kivélete lehet, hogy vagy jó lesz, vagy szétcseszi az egész buli. Szóval az ilyeneket, hogyha van ilyen, akkor ezt a buli végé, az, hogy 4 óra után, mikor már csak a mag marad, vagy mit tudom én, maradtok ketten a pultosra, éppen placol is, akkor te szeded össze a cuccot, és akkor szépen berakod magadnak azt a 2-3 zenét, amit meg akarsz hallgatni az este végén, kicsit lecsillapodjál, átéld ezt az egész estét, hogy tök jó volt, ezzel még megpecsételed az, hogy és a nap végén, vagyis az éjszaka végén még kapsz egy ilyet, hogy de jó ez a zenem, ezt nagyon szeretem, és akkor így zárod le az estét. Én általában így szoktam, szóval nekem ez egy jó tanács mindenkinek, hogy én ezt így csinálom. Igen, ez megint az, hogy ne beszéljetek, nem kell beszélni, mert az emberek nem arra kíváncsiak, hogy ki az előadó, meg mit csinálsz, meg hogy énekel, hanem inkább a zenére fókuszáljatok, inkább, hogy azokat a zenéket játszátok, amiket kérnek, ha megoldható. Ugye mi azért vagyunk a zenészek, hogy a közönséget szórakoztatjuk, nem magunkat. Ezért inkább, hogyha oda jönnek és zenét kérnek, próbál meg minél hamarabb, legalább 2-3 zen után próbál meg lejátszani ki, és akkor onnastól kezdve nyert ügyed van.
3: Zárójeles kérdés, bocsánat.
4: Igen.
3: Mi van akkor, mert ugye ez is egy klasszikus eset, hogy elhangzik egy dal,
4: igen,
3: népszerű dal, és bejön a mosdóból a Jani,
4: igen,
3: és ugye elkezdi kérni azt a dalt,
4: amit már előzőleg lejátszott.
3: Van egy 5 perc.
4: Ó, ilyen is volt, de jó is volt.
3: Egy 5 perccel ezelőtt volt.
4: Igen.
3: És elkezdi verni a pultot, hogy már pedig te most le fogod játszani. Ilyenkor ezt a helyzetet hogy kell kezdeni?
4: Volt egyszer, kétszer ilyen. Egyszer volt egy olyan, hogy akkor voltam 17-18 voltam, akkor is akkor bejöttek egy kicsit tagoszagadt emberek, és akkor azt mondták, hogy lejátszom még egyszer, én megnéztem, jó, lejátszottam még egyszer, ez az egyszerű volt. Utána mondtam, hogy utána meg szépen a másik verziója az volt, amikor elmondtam, hogy fiú, már lejátszottam, az előbb volt, de hát nem hallottam. Mondom, én erről nem tettek le sok. Mondom, az előbb szólt, itt van a kamerid, meghallgattak, most ennyi kész, nem fog még egyszer lejátszani, azért, mert nem voltál itt, a többiek nem akarják még egyszer hallani ezt a zenét.
3: Meg ugye a kedvencem az, hogy jázd le azt a zenét, arra biztos, hogy mindenki fog táncolni.

0: akkor már ugye elfáradok az emberek, ott már csak hallgatni akarják a zenét, vagy táncolni, akkor mindig meg, hogy milyen zenét szeretnétek hallgatni, és akkor oda jönnek. Így van, egy 3-4-ig tartó kívánság műsor szoktam tartani, és akkor utána 4 óra fél, akkor szépen a It's a Final Countdown, vagy a
1: hazamenő
0: így van, vagy a Vén Európa szépen nagy lehúzóra, és akkor az az elköszönő zeném, és akkor úgy ott van vége az estének.
1: Tudod, mi jutott eszembe így, hogy hallgatlak, hogy ugye említetted, hogy nem beszélsz mikrofonba, viszont így a kommunikációban hiszel.
0: Igen.
1: Tehát nem a mikrofonban, nagy nyilvánosság előtt úgy mond, hanem így négy szem közt, idézőjelbe persze.
0: Igen.
1: Tök jó.
0: Ja, szeretek beszélni, szeretek ilyen dolgokról beszélni.
1: Egyébként a egyéniségnek a megnyilatkoztatásának ez egy tök jó formája, mert ugye vannak olyan DJ-k, akik azt nyilatkozzák, hogy akkor tudod megmutatni magadat, hogyha olyan zenéket játszol, ami te vagy. Tehát te ennek az ellentétje van.
0: Igen, pontosan az ellentétje. Ja. Inkább, mondom, én inkább az a fajta vagyok, amit már az elején is elmondtam, hogy én azokat a zenéket játszom, amit tudom, hogy jó, amit már rongyosra hallgattak, de még mindig kell az embernek, még mindig meg akarja hallgatni, mert akkor is jó volt, 15 éve is jó volt, 5 éve is jó volt, és az még most is jó. Szóval vannak ilyenek, amit csak érted aznap este, mert lehet, hogy utána 2-3 évig megint nem hallja az ember, de hogyha aznap este meghallja azt, ami éppen eszébe jut, hogy emlékszete erre a zenére, meg tudom, és oda is mondja, és mondom, hogy jó, következő az lesz, vagy már amikor úgy jött oda, hogy ezt a zenét kéne, mondom, ez lesz a következő, mert be van készítve, és akkor látod az emberek azt a boldogságot, azt a felcsönést, és akkor tudod, emberi, adj egy pacsit, meg tudod, van, mit is szól, és akkor így telik az este, és akkor ez egy fergeteges este, de tényleg, és akkor az egész est úgy megy végig, hogy mindenki jól érzi magát, és úgy zárul le. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Nagyon-nagyon sok mindenkitől megkérdeztem egyébként ezt, és általában kikerekedett szemekkel tekintettek rám, mert nem tudták hirtelenjében, hogy mit válaszoljanak, hogy számukra mit jelent a siker, de akkor számodra ez.
2: Nekem ez így van. Nekem ez a siker az, hogy az embereket ebből boldoggá tudom tenni, megcsinálok. Tudok egy jó estét szerezni, hogy jól érzik magukat is, és el tudják engedni magukat is, hogyha oda jönnek is, tényleg ez a zenét kérnek is, hogyha le tudod azt játszani nekik, az egy embernek egy olyan kiteljesülés, hogy végre tök is kénekli magából, vagy kitáncolja magából, az ilyen, ez tök jó dolog, főleg ezt látni, meg végignézni.
1: Vannak-e tuti tippek? Tehát olyan zenék, amiket, hogyha lejátszol, akkor az mindig bejön.
2: Ezt úgy mondanám, hogy ez inkább társaságfüggő, attól függ, mert ugye kezdem a retróval általában, ott beleben egy alkatok, nézem, tudja, hogy mindig a zenén egy tapogatás van, mert mindig friss a társaság, új a társaság, és akkor nézik, van egy olyan fél óra, jönnek be olyan vendégbe. Például ugye esküvőkről tudok beszélni, ilyen vendégvárás, tudod, és akkor nézem, hogy körülbelül milyen karakterek, milyen ember karakterek jönnek, vagy körülbelül mi lehet a stílus. Na és akkor ott az első egy-két óra azzal működik, ott, hogy lövölgetem, hogy ilyen zene, olyan zene, ilyen stílus. Igen, nézem, hogy mire lesznek kapúsak, tudod. Hogy akkor, és akkor elkezdem bedobálni így a zenéket, hogy ilyen, ez a stílus jó, és akkor utána vannak a kötelező nagyok, ugye, amiket mindig lejátszok, arra nagyon szeretnek táncolni, és akkor utána jön az a éjfél után, jön a váltás, ugye a mostani zenék, akkor szoktam úgy is mondani, hogy ha van külön kívánság, hogy milyen zenéket szeretnének hallani, például az esküvőn vagy bármi, akkor mondom, persze írjátok össze, megoldjuk, és akkor, hogyha ugye meghallják, akkor táncolnak.
1: Volt olyan zene egyébként, amit kértek, és nem tudtad mi az? Vagy nem volt meg neked, és volt. Nem tudtad teljesíteni?
2: Tök jó, de volt olyan, igen, hogy kértek egy zenét, csodák csodájára megvolt, és így belehallgattam, ez micsoda. Na mindegy, jó, vannak 15-20-an, hát mondom, ketten ezt kérték, mondom, arányában kevés, vagyis hát kicsi az arány, de mondom, annak a két embernek legalább jó lesz, érted? Beraktam, és így nézte, így hallgatom, így a zenét, így kerekedik, így a szemem, így nézem, mondom, oké, rendben. De az a kettő tök jól érezték, a másik 13 ember csak így nézett rám, hogy ez mi, mondom, ők kérték.
1: Ő volt az, őrá lőjetek, igen. Igen, ez nálam is előfordult már egy párszor, hogy belehallgattam a zenébe, ugye életemben nem játszottam még le, de megvolt, belehallgattam fülesbe a zenébe, és de jó ég, hát mi ez? És lejátszottad, és óriási siker.
2: Igen, hogy jól jöttél ki belőle. Ja.
1: Lali, egy élmény volt.
2: Én köszönöm. Köszönjük egy szépen. Élmény volt, szuper volt. Köszönöm szépen a meghívást. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Rádió.

és többi űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött, az a másik vágy, egy flört volt csupán, semmi más.

0: Anders.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűrű magány. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

Stop.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. május 31-e vasárnap déli 12 óra van. A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a Dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békés Csabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a Békés Csabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemen járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békés Csabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békés Csabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanár